universe.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kedves hallgatók, a Linci Hungaros Stúdió zenei vegyes vágottja következik.

it is perfect. Minnen aus und du siehst dich perfekt.

0: Radio Froh auf einmal 5 MHz.
1: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
2: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
3: Gerard Durrell léghajóval a világ körül. Kiadta a Kossuth Mojzer kiadó. Szerző Gerard Durrell, fordította Barabás András, előadó Pokornilia. Az 5. és a 6. fejezet következik.
4: A forró nyom kihűl. Geri a parancsnoki hídon állt, a rádió fejhallgatójára figyelt, és gondterhelten ráncolta a homlokát. Azután levette a fejhallgatót, és a gyerekekre nézett. Hurikán közeledik. Pont szembe kapjuk, mondta komoran. Le kellene szállnunk és lehorgonyoznunk, de a térkép szerint semmi sincs a közelben, ahová kivethetnénk a horgonyt. Egy árva sziget sincs 100 kilométeres körzetben. Nagyon súlyos a helyzet. Nem tudom, mihez fogjunk. Már túljutottak a csendes óceáni légiút felén, és az elmúlt néhány napban hófehér partú szigetek százait hagyták maguk mögött. De most, amikor a legnagyobb szükség lett volna rá, egyetlen sziget sem volt olyan közel, hogy idejében elérhették volna. A kék égen már megjelentek az első fekete felhők, és az erős szélben recseget ropogott a Belladonna kosara. Ajtót, ablakot, mindent bezárni! Adta ki Geri az utasítást, és a gyerekek nyomban indultak, hogy teljesítsék a parancsot. A bácsi nyugalmat erőltetett magára, de a három testvér érezte, hogy komolyan aggódik. Alacsonyabbra kellett vinni a Belladonnát, nehogy a hurikán cafatokra tépje a léggömböt. Miközben a gyerekek csöndben megtárgyalták ezt a szörnyű lehetőséget, Geri a látóhatárt kémlelte. Egyszerre csak megmerevedett, majd egy diadalmas ho-ho hagyta el az ajkát. Bement, és a Belladonna kisvártatva ereszkedni kezdett. Egy kék bálnát láttam a gyerekével, mondta, amikor újra előbukkant. Ez a bálna segíthetne rajtunk. No, majd meglátjuk. A gyerekek a távcsövekhez rohantak. A léghajó alatt, a hurikántól felkorbácsolt hullámok között megcsillant előttük az anyabálna és a bálna gyerek háta. Geri óvatosan annyira alacsonyra kormányozta a léghajót, hogy az alja szinte a vizet érte. Ha-hó! Ha-hó! Kiabálta Geri a hangosan beszélőjébe. Ha-hó, kék bálna, segítenél nekünk? A kék bálna végig pillantott a léghajón és utasain.
5: Aztán miféle szerzet vagytok? Kérdezte.
4: A hangja úgy zengett, mintha egy egész zenekar szólalt volna meg.
5: Egyszerű ártalmatlan utazók, biztosította a bácsi. Sajnos feltétlenül le kell szállnunk, hogy ne pusztuljunk el a hurikánban. Nem használhatnánk kivételesen a hátadat leszálló helynek?
6: Még hogy a hátamat,
4: mordult a bálna, és mint egy gejzír hatalmas adag vizet lövelt ki a gyerekekre és Gerire.
6: Micsoda szemtelenség!
5: Ide hallgass!
4: Mondta elkeseredve Geri, és lila sárga zsebkendőjével letörölte szemüvegéről a vizet.
5: Nem akartalak megsérteni, becsület szavamra. Egyszerűen az a helyzet, hogy sehol egy sziget a közelben, de viszont olyan hatalmas, erős és bátor vagy, hogy gondoltuk, vontathatnál minket.
4: Hümmögött a bálna.
6: Hogy én hatalmas, erős és bátor vagyok? Hát persze, hogy ne segítenék. Hogy képzeled a részleteket?
5: Ha a kötél végén levő hurkot a szádba veszed,
4: mászott lejjebb a létrán a bácsi,
5: akkor le lennénk horgonyozva, és közben még húzhatnál is minket.
4: A gyerekek torkukban dobogós szívvel figyelték, hogy az egyre erősödő szél hogyan himbálja mind hevesebben a létra végén kapaszkodó Gerrit, aki megpróbálta a kötelet a bálna szájába hajítani. Végül, amikor már veszni látszott a remény, a bálna a szájába kapta a kötelet, megfordult, és maga után húzta a léghajót. Szerencsétlenségükre Iván, aki a terasz korlátján kihajolva figyelt, izgatottan, pont a kötélen állt, és mihelyt a kötél megfeszült,
5: Iván, mintha csúzliból lőtték volna ki, belerepült az óceánba. Ember a vízben! Ordította Gerja, hogy a torkán kifért. Emma és Konrád arca falfehér lett, és ilyetükben szorosan átölelték egymást. Segítség! Kiabálták egyszer. Ha-hó! Bálna, segíts! A bálna azonban nem hallott semmit. Annyira el volt foglalva azzal, hogy vontatás közben a belladonnát is egyensúlyban tartsa. Mit évők legyenek? Ebben a pillanatban a kicsi bálna észrevette, hogy a hatalmas hullámok felfeldobálják Ivánt. Azonnal megfordult és ott termett, és a hátára emelte a kisfiút. Geri, aki még mindig a létra legalsó fokán himbálózott, kinyúlt, elkapta Iván gallérját, és visszatuszkolta a fiút a léghajóba. Ivánból úgy csurgott a víz, mint a füröztött macskából. Nagyon megijedt a kellemetlen kalantól. Geri beküldte száraz ruhát venni, és ráparancsolt, hogy azonnal legyen egy tányér forró levest. Mostantól fogva mindenkinek csak biztonsági kötéllel szabad közlekednie, jelentette be Geri szigorúan. A bálna, ez a megbízható, hűséges barát, három nap és három éjjel vontatta a belladonnát az üvöltő szélben és a szüntelenül szakadó esőben. A gyerekek a szobában melegedtek. Az ikrek a fényképeket rendezgették, Emma pedig az úti naplóján dolgozott. Elsősorban a kapkodva lefirkantott részeket egészítette ki, aztán új fejezetet kezdett a Kék bálna címmel. Ebben mindazt megörökítette, amit a bálnától a viszonylag szélcsendes percekben hallott. Emma annyira meg volt elégedve művével, hogy jókedvében nekiállt palacsintát sütni az egész társaságnak. A palacsinta tésztát gond nélkül kikeverte, annál nehezebben tudta sütés közben a palacsintákat feldobni és elkapni. A léghajó ide-oda lengett, mint az inga, emiatt aztán igen sok palacsinta a padlón vagy a bútorokon fejezte be röptét. A történeti hűség kedvéért el kell mondani, hogy az egyik egyenesen Geri fején állapodott meg. A bácsi ennek egy csöppet sem örült, ezt nem is rejtette véka alá. Ennek ellenére ő is elismerte, hogy Emma palacsintája valóságos költemény, s bizony rövid idő alatt mindet eltüntették. A negyedik napon, amikor a gyerekek felébredtek, nem tudták, mit éreznek olyan furcsának. Aztán rájöttek, hogy végre elült a szél, és a belladonna szépen egyenletesen repül. Villámgyorsan felöltöztek, és rohantak ki a teraszra. Kék ég és tükörsima tenger fogadta őket, mint a olyasféle kellemetlenség, mint egy hurikán, nem is létezne. Geri már a teraszon volt, a korláton kihajolva a bálnával beszélgetett.
7: Szervusztok! Köszöntötte a három testvért. Mit szóltok, micsoda szerencsénk van? A bálna éppen az északi sarkvidékre igyekszik, és felajánlotta, hogy megmutatja nekünk a legrövidebb utat.
5: Csodálatos, örvendezett Emma. Nagyon kedves tőled.
6: Ugyan, nem tesz semmit, fuvolázta a bálna. Mi utazók, tartsunk össze, mellesleg tényleg szerencsétek van, hogy találkoztunk, mert már most is az északi sarknál lennék, ha nem betegszik meg a gyerek. Borzasztó éhes vagyok, alig várom, hogy azt a sok finom jeges tengeri rákot eszegethessem.
5: Mennyi idő alatt érünk oda? Kérdezte Konrád.
6: Körülbelül még egy hét, mondta a bálna, feltéve, hogy az idő ilyen szép marad.
4: A következő héten a bálna hasította hullámokat követte a léghajó. Roppant élvezetes volt az út. Találkoztak például egy delfin rajjal, akik olyan vígkedvükben voltak, hogy Emma is csak rövid beszélgetésre tudta feltartóztatni őket. Azután egy repülő hal ugrott be tévedésből a léghajó kosarába. Emmának vele is gyorsan kellett beszélnie, hogy visszadobhassa a vízbe, mielőtt megfulladna. Az idő napról napra hidegebb lett.
5: Lassan itt az ideje, hogy kiválogassuk a téli holmit, gondolkodott hangosan Geri, és az egyik földszinti helyiségbe kalauzolta a gyerekeket.
4: A testvérek elámultak, milyen sokféle ruhaneműt csomagolt össze a nagybácsi. Nagy turkálás kezdődött, melynek során élénk piros flanel alsóneműt, vastag nadrágokat, gyapjú pulóvereket, meleg sapkákat és pézsmatulok szőrrel béle csizmákat válogattak ki a gyerekek.
5: Most pedig a belladonnát is előkészítjük a hideg időre,
4: mondta Geri. Megerősítették a pézsmatulok szőrszigetelést az ajtók és az ablakok körül, hogy a léghajóban ne legyen húzat. Az elektromos angolnák dupla adakkosztot kaptak, hogy még több áramot termeljenek a fűtéshez. A kertre Geri különösen nagy figyelmet fordított. A pókok vastag meleg szálakat szőttek a fák köré, hogy megvédjék őket a hidegtől. Hiába hűlt le kívül egyre jobban a levegő, a belladonnában kellemes meleg honolt. Azután eljött a nagy nap, amikor reggel fölmentek a teraszra, és napfényben csillogott.

0: Éjkékről egyszeriben rózsaszínűre változott. A gyerekek nem hittek a szemüknek. Geri elmagyarázta, hogy sok millió rózsaszínű rákocska teste színezi el a vizet. A bálna nem is teketóriázott, elbúcsúzott, és gyermekével nyomban a rákok sűrűjébe vetette magát, hogy végre jól lakhassanak. A belladonna tovább repült, és Geri nem sokára egy jégmezőn szállt le vele. A gyerekek kisétáltak a jégre, és követték Gerit, aki a léghajótól 30 méterre megállt.
1: Na, halljam, tudjátok-e, hol vagyunk most?
0: Kérdezte. Igen, válaszolt izgatottan Emma. Az északi sarkon. Összegyűltek az északi sark körül, és a jégbe erősítettek egy bambuszrudakra szerelt feliratot, amely a Dalibát gyerekek sikeres expedícióját hirdette valamennyi utazónak, aki majd idevetődik.
1: Most pedig,
0: mondta Geri, amikor a léghajó újra a levegőbe emelkedett és dél felé tartott,
1: itt az ideje, hogy megnézzük a jeges medvéket. Tartsátok nyitva a szemeteket, és szóljatok, ha fókát láttok, mert a fókák mindig tudják, merre járnak a jeges medvék.
0: A belladonna alacsonyan szállt az úszó jégtáblák és a mély kék jeges tenger fölött.
1: Aha, szólalt meg Geri egy idő után, megvagytok, ott egy csapat kartszárnyú delfin. Akármi is a nevük, igazán nem kardos természetűek, sőt, nagyon barátságosak. Majd őket kérdezzük meg, biztosan tudnak segíteni.
0: Leszálltak, és a jégtábla szélére sétáltak. Csizmájuk úgy csikorgott a jégen, mintha marakodó macskák sívítoznának. A kartszárnyú delfinek szép, fekete-fehér testén csillogott a napfény. Az állatok a jégtábla mellett úszkáltak föl alá. Geri nagy lélegzetet vett, hogy teli torokból kiabáljon nekik, ekkor azonban őszinte bosszúságára az egész csapat víz alá merült.
1: Anyavaja!
0: Mérgelődött a bácsi.
1: Ezek a legrosszabb fajta kartszárnyú delfinek. Olyan sokáig maradnak a víz alatt, hogy egyszerűen képtelenség civilizált ember módjára beszélgetni velük.
0: Már visszafordultak a belladonnához, amikor megremegett és repedezni kezdett mögöttük a jég. Hatalmas recsenéssel tört ketté, és a nyílásban a kartszárnyú delfinek feje jelent meg. Nyitott szájukban ijesztően villogott a sok éles fog.
1: Hé! Hey!
0: Kiabált Geri.
1: Ezek a bolondok ránk vadásznak. Futás, gyerekek, szedjétek a lábatokat!
0: Azzal futásnak eredtek a jégtáblán, nyomukban a jégtörő kartszárnyú delfinek.
2: Igaz, mondtad is, hogy nagyon barátságosak?
0: Szemtelenkedett lihegve Konrád, de aztán ő is, Iván is megfogta Geri kezét, és szinte magukkal húzták a bácsikájukat. Néhány robbanásszerű jégrepedés után Geri és a három testvér egy magányosan úszó jégdarabon találták magukat. Körülöttük a sok-sok vad tekintetű kartszárnyú delfin. El voltak vágva a világtól.
2: Mi lesz velünk?
0: Kérdezte Emma, akit megrémített a villogó fogsorok látványa.
1: Kiabáljunk kórusban!
0: Indítványozta Geri.
3: Barátok vagyunk!
0: Kiabáltak, ahogy a torkukon kifért. A kartszárnyú delfinek csendben udvariasan hallgatták.
1: Kedves uram, nem tudott volna előbb szólni?
0: Kérdezte a legnagyobb, akinek a feje már idegesítően közel volt hozzájuk.
1: Bocsánatot kérünk tisztelettel. Azt hittük, már megint a fókák jöttek meg.
2: Semmi baj, mondta Geri megkönnyebbülve. De azt nagyon megköszönnénk, ha ezt a jégtáblát odatolnátok a parthoz, és leszállhatnánk róla. Félünk, hogy beleesünk a vízbe.
3: A lehető legnagyobb örömmel.
0: Nyájaskodott a kartszárnyú delfin, és hosszú csillogó orrával a part felé tolta a jégtutajt. Mindannyian megnyugodtak, amikor végre szilárd talajt éreztek a lábuk alatt.
1: Köszönjük szépen! Nem tudod véletlenül, hol találjuk a jeges medvéket?
0: Kérdezte a nagybácsi.
3: Azt hiszem, útba tudlak igazítani,
0: tűnődött a kartszárnyú delfin.
3: Ott a barlangjuk, látjátok? De óvatosak legyetek a jeges medve mamával, mert nemrég ébredt fel téli álmából.
1: Tudom, hogy a jeges medvék cifra dolgokra is képesek,
0: bólogatott Geri.
3: Bizony,
0: mosolygott a kartszárnyú delfin.
3: Nem olyan nyugodt, kiegyensúlyozott népek, mint mi.
0: Azzal eltűnt a víz alatt.
1: Hú, hát ez meleg helyzet volt,
0: motyogta Geri, és kifújta magát.
1: Gyerünk,
2: Most tényleg nézzük meg a jeges medvét.

0: barlangját. Óvatosan elindultak a nagy hókupachoz, amikor már egész közel értek hozzá, Gerry essuttogta.
1: Ez a barlangja, de ne menjünk tovább, amíg nem tudjuk, milyen hangulatban van.
2: Oda nézzetek, gőz jön ki abból a kis lyukból, mondta izgatottan Emma.
0: Pár percig nyugtalanul figyelték a barlangot, aztán valóságos hózáport kavarva előbukkant a jeges medve mama. Hosszú fekete orrával beleszimatolt a levegőbe, és kimászott teljes életnagyságban. Mordult egyet, majd két bocs kíséretében kiballagott a jégre. Nagy fekete szemét óvatosan körbejáratta.
1: Jé, az anya bundája majdnem sárga,
0: súgta meglepődve Konrád.
1: Csak a bocsoké jó fehér.
3: Segítség!
0: Kiáltott fel hirtelen a nagybácsi. A hó megroskadt a lába alatt, Gerry megcsúszott, és egyre közelebb került a jegesmedvékhez. A jegesmedve mérgesen pillantott fel, amikor egy kisebb fajta lavina pont előtte puffant. Konrád Gerry után kapott, és sikerült még megmarkolnia a kabátja ujját.
3: Barátom, hadarta Gerry, bocsánat, megcsúsztam, véletlen.
0: Ekkor a hókupac összeomlott, és Gerry közvetlenül a jegesmedve orra elé pottyant. A gyerekek rémülten figyeltek, bizonyosak voltak benne, hogy az állat fölfalja bácsikájukat. A jegesmedve körül szaglászta Gerryt.
3: Teljesen leriszagod van,
0: csodálkozott a két bocsos anya.
4: Viszont eléggé meghisztál. Érdekes, úgy tudtam, hogy délre utaztál bölénynézőbe.
3: Én csak a testvére vagyok, már mint Larrynek,
0: motyogta Gerry, és már azt se tudta, jedezzene vagy mérgelődjön.
3: Azért jöttünk a sarkvidékre, hogy vele találkozzunk.
4: Akkor erről lemaradtatok. Már egy éve, hogy elutazott.
3: Na, ne remegj már,
0: köszörülte a torkát a jegesmedve.
4: Nem eszlek meg. Aki Larry barátja, az nekem is barátom.
0: Gerry feltápászkodott, és megpróbált méltóság teljesnek látszani.
3: Én nem remegek, jó?
0: Jelentette ki határozottan.
3: Csak reszketek, de azért, mert fázom.
0: Ami igaz, az igaz, egyiküknek sem volt melege. Gerry orra inkább kék volt, mint piros, és szórakozottan dörzsölgette egy marék hóval, nehogy lefagyjon.
2: Milyen aranyosak a kicsik, mondta Emma őszintén,
0: bár azt is remélte, hogy a jegesmedve jobb kedvre derül, ha a bocsokra terelődik a szó.
3: Ne is mondd, horkant föl az anya. El se tudod képzelni, milyen érzés átaludni velük a telet egy szűk barlangba, miközben folyton a hasadat rugdossák. Mikor már majdnem elaludtál nekik, akkor kell elkezdeni mocorogni, fészkelődni. Amikor már nagyobbak, akkor meg folyton nyaggatnak, hogy mama, kimehetek sétálni, mama, kérek inni. A téli álomtól is elmegy az ember kedve, mondhatom.
2: Megengedett, hogy bekukkancsunk a barlangodba?
0: Kérdezte Konrád.
4: Csak tessék,
0: mondta kedvesen a jegesmedve. A gyerekek egy szűk jégalagúton keresztül egyenként csúsztak be egy kicsi hideg kerekhelységbe. Itt alussza téli álmát a jegesmedve mama, és itt hozza világra a bocsokat is. A jégen különös zöldes fény szűrődött át. Emma egy kis pihepamacsot talált a bocsok szőréből, fölvette és gondosan zsebretette. Megfogadta, hogy alkalomattán beragasztja majd az úti naplójába. Amikor a jégalagúton át visszatértek, a jegesmedve már türelmetlenül várt rájuk.
4: Ne haragudjatok, mondta, de mennem kell, még nem reggeliztem, és két ilyen csemete mellett nem engedhetem meg magamnak, hogy éhesen góvályogjak.
0: Azzal kényelmesen elcammogott a jégen, nyomában a két birkózó boxoló boccsal. A gyerekek integettek nekik, aztán visszafordultak a Belladonnához. A jegesmedvék miért nem estek hasra a jégen, tudakolta Emma.
3: Mert vastag szőr borítja a talpukat, mondta Gerry. És az nem csúszik. De most siessünk, délre kell utaznunk a bölényekhez. Útközben a pézsmatúkokhoz is beugrunk. Kérünk még a szőrükből.
0: Délfelé repülve a hó és a jég fokozatosan eltűnt. Hamarosan a zöldes-sárga tundra fölött szálltak. Amikor megláttak egy legelésző rénszarvas csordát, Geri lejjebb ereszkedett a léghajóval, hogy kérdezősködhessen a pézsmatulkokról. A földön a szivárvány minden színében virító pici virágok nyíltak. A fák is aprók voltak, legfeljebb, ha térd magasságig nőttek. A rénszarvasok mellé érve a három testvér meglepetten látta, milyen sok színárnyalatban pompáznak ezek az állatok, a csokoládé barnától halványsárgáig. A hozzájuk legközelebb álló óriási hím barna volt, mint egy csésze kakaó, erős agancsa pedig nagyobb a törpefáknál.
4: Ha-ho! Ha-ho!
0: Szólt bele Geri a hangos beszélőjébe.
4: Nem láttál pézsmatulkokat erre felé?
0: A rénszarvasnak nem volt hangerősítője, de azért elég jól hallották.
4: De körülbelül 10 kilométerre délre, nem árt vigyázni, farkasok garázdálkodnak a környéken.
3: Farkasok? Én ugyan nem félek tőlük,
0: dünnyögte Geri. Tovább utaztak délfelé. Pár perc múlva Geri észrevett, vagy 20 pézsmatulkot, akik a tundra kevés dombjának egyikén legelésztek.
3: Ott vannak, megvannak, az én barátaim, a pézsmatulkok,
0: örvendezett a bácsi.
3: Egészségesek, szépen kigömbölyödtek, és ha jól látom, 6 kis bociuk is született,
0: tette hozzá. Aztán szinte megmerevedett attól, amit a távcsőben látott.
4: Uramisten, kiáltott izgatottan, farkasok, egy egész falka lopakodik a pézsmatulkok után, azonnal ki kell találnunk valamit.
0: A távcsöven át a gyerekek is jól látták, hogyan cserkészi be a farkasfalka a gyanútlanul legelésző pézsmatulkokat. Geri a parancsnoki hídra rohant, és megpróbálta fokozni a belladonna sebességét, de a léghajó már így is teljes gőzzel haladt. A sejemkötelek megfeszültek, és meg-megpendültek az erős légmozgástól. A terasz veszedelmesen oldalra dőlt. Túl messze vagyunk, kesergett Emma. Ebben a pillanatban értek a farkasok a pézsmatulkok dombjának széléhez, de most már vágtattak. A pézsmatulkok az első pillanat ijedelme és zavara után kört alakítottak arccal kifelé. Az ellenség nem is látott más belőlük, mint egy hegyes szarvakból emelt falat. A pézsmatulok borjak valamennyien biztonságban a szarv erőd belsejében maradtak. A farkasok lassítottak, és megpróbálták bekeríteni az erődöt.
2: Jó, nem bírom nézni,
0: jajgatott Emma.
2: Nem hozd le magaddal a puskát.
3: Sohasem hordok puskát, válaszolt Geri. Az állatokat csak megijeszti a sok durrogás.
2: Várcsak!
3: Megvan, durrogás! Igen, tudom, mit csináljunk.
0: Beszaladt, és egy nagy dobozzal jött vissza.
3: Tűzijátékhoz való,
0: lihegte.
3: Elhoztam, hát ha meg kell ünnepelnünk valamit. Ez elriasztja a farkasokat, anélkül, hogy kár tenne bennük.
0: A belladonna a köröző farkasok fölé ereszkedett.
3: No most,
0: mondta Geri, és meggyújtott egy szálgyufát.
3: Tűz!
0: Egy pillanat alatt csillogó-villogó tarka rakéták röppentek a levegőbe. Tűzkerekek röpködtek, durrogtak, pukkanók robbantak. A vakító szikrákat fűsiketítő zaj kísérte. A meglepett farkasok nem tudták, mire véjék a szokatlan támadást. Rémületükben szűkölve, vonítva menekültek, amilyen gyorsan csak tudtak. Geri és a gyerekek nagy ünneplésben törtek ki, s a megmentett pézsmatulkok elégedett bőgését is hallották. Geri földre tette a léghajót, mindannyian kiszálltak, és egy nagy, bozontos, s főleg megkönnyebbült pézsmatulok sietett az üdvözlésükre.
4: Uram, drága uram,
0: kezdte, és szinte felhőt lehet a hideg levegőbe.
4: Soha életemben nem láttam olyat, hogy valaki így szétkergessen egy farkas falkát. Mondhatom, bravúros volt. Megmondaná, hogy mi a neve annak a sok zajos izének.
3: Tűzijáték, mondta Geri. Eléggé hatásos, igaz?
4: Úgy van, ahogy mondja, és kijelentetem, hogy nagyon hálásak vagyunk önnek, és mi áradban van errefelé? Kellene még a gyapjunkból? Tessék, válogasson kedvére!
0: Ó, köszönöm szépen. Összeszednék valamennyit, ha szabad. Hideg időben semmi sem szigeteli olyan jól a léghajunkat, mint ez. De azért elsősorban baráti látogatásra jöttem. Szerettem volna, hogy az unokahúgom és az unokaöcséim is megismerjék magukat.
5: Igazán kedves, hogy ilyen hosszú útra vállalkoztatok.
0: Üdvözölte a pézsmatulok a gyerekeket.
5: Geri barátai, mindig szívesen látjuk. Gyertek, bemutatlak a családomnak.
0: Ne maradjatok el sokáig, figyelmeztette őket Geri. Tovább kell repülnünk délfelé, hogy megkeressük a testvéremet, magyarázta a pézsmatuloknak. Ezért a sietség.
2: De azért hagyj menjünk oda a többi pézsmatulokhoz is, jó? Kérték a gyerekek.
0: Eredjetek csak, mondta Geri kedvesen. Mulassatok jól.
6: A három testvér nagyszerűen szórakozott a pézsmatulkok társaságában. A nagyobbak hátán körbelovagoltak a tundrán, azután megfésülték az egyiket, és finom szálait zacskóba tették. Annyira finom volt ez a piheszőr, mint a pittypang virága. Emma el is határozta, hogy ebből az anyagból fog pulóvert kötni az egész családnak, amikor majd hazaérnek. Végül azonban azt vették észre a gyerekek, hogy felváltva ásítoznak. Visszafordultak Gerihez, aki hangosan trappolva sétált fel alá, hogy ne fázzon annyira.
2: Nem értem, mitől fáradtunk el ennyire, csodálkozott Emma.
0: Az az oka, hogy itt most van nyár, és ilyenkor állandóan süt a nap. Ebben az évszakban éjszakon sosincs éjszaka. Ti is már 14 órája vagytok fent.
2: Jól fogunk aludni, az biztos, mondták az ikrek.
7: Én is, tette hozzá Emma.
6: Nem szívesen hagyták el kedves, gyapjas barátaikat, de végül visszaszálltak a léghajóba. A gyerekek bezuhantak az ágyba, és úgy aludtak, mint a bunda. Miközben a Belladonna csendben folytatta útját délfelé.

0: Járatlan utakon. Pár nap múlva egy reggel a Belladonna egy szép észak-amerikai tópartján szállt le. A kék víz annyira sima volt, hogy mindegyik partmenti fenyőfának tökéletesen látszott a tükörképe. Az ikrek azzal szórakoztak, hogy fejen állva nézegették a víz tükrében a tájat. Hiába volt meseszép a tó és az erdő, Emma nagyon aggódott, mert Gary megint eltűnt. Már amikor felkeltek és reggelizni mentek, akkor sem találták sehol, de becsületére legyen mondva, nem felejtette el azt a kellemetlen esetet Ausztráliában, és hagyott egy cédulát. Ezt írta. Elmentem jávorszarvas nézni, a tóparton fogom követni keleti irányban. Reggelire itt vagyok, 3 tükörtojást kérek, kösz, szervusztok, Gary. Ez rendben is lett volna, csak hogy már ebédidő volt, Gary meg sehol. Biztosan valami baj történt. Mentőosztagot szervezünk, intézkedett Emma. Ti szépen összerakjátok az életmentő csomagot, én meg hagyok neki egy cédulát, hogy hová tűntünk, ha előbb érne vissza, mint mi. Konrád és Iván elkészültek a csomagolással. Csak éppen ezúttal sótabletták helyett egy termosz forró kávét vittek magukkal. Arra van kelet, ellenőrizte Iván az irányt a bicskája iránytűjén. Gyertek, nincs vesztegetni való időnk. Bebarangolták a tópartot, és 5 percenként megálltak, hogy a bácsi nevét kiáltozzák. Nagyon füleltek, jön-e válasz, de csak a vízhang felelt nekik. Hová tűhetett? Töprengett Emma, és kis híján sírva fakadt. A jávorszarvas általában folyókban vagy tavakban legel, gondolkodott Konrád hangosan. Tehát, ha a parton folytatjuk a nyomozást, meg kell találnunk.
1: Nagyon remélem, hogy nem esett baja,
0: szipogott Emma, és a szemét törölgette.
2: Kerbe nem csap a menykő, vélekedett Konrád. Ahhoz a menykő sem elég bátor, tette hozzá Iván, és sikerült Emma arcára csalnia egy halvány mosolyt.
0: Pár perc múlva Iván hirtelen megállt.
3: Pszt! Mint hallottam volna valamit.
0: De hiába hegyezték a fülüket, teljes volt a csend.
3: Kiabáljunk egyszerre, ajánlotta Emma. Gary! Gary!
0: Eresztették ki a hangjukat, aztán megint csak hallgatóztak. Tompa kiáltás jött a távolból.
4: Segítség! Erre!
0: Futásnak eredtek a hang irányába. Gary a földön feküdt, rajta pedig egy nagy fa hevert keresztben. Az ágaitól szinte moccanni sem tudott.
5: Hál' Istennek, hogy itt vagytok, nyögte. Már azt hittem, az egész napot itt kell töltenem, bepréselődve. Fel akartam mászni ezen a meredélyen, és ennek a fának az ágaiba kapaszkodtam. Nagyon lazán tartották a gyökereim, mert kifordult a helyéből, és rám zuhant.
0: Nem ütötted meg magad? Kérdezte Emma.
5: Semmi bajom, csak beszorultam.
0: Jött a válasz a fa alól. A gyerekek nekiestek a fának, de meg se tudták moccantani.
5: Mi csináljunk?
0: Kérdezte Iván tanácstalanul. A bácsi töprengett, aztán így szólt.
5: Nem messze innen a tónál lakik egy hód család. Még reggel fedeztem fel őket. Eredjetek oda, és szerezzetek nekem egy hódot, aki kiszabadít innen.
0: Az ikrek azonnal elindultak, és nem sokára ráakadtak egy nagy, barna, jó húsban lévő hódra, aki szorgosan rágcsált egy kisebb fenyőfát.
5: Bocsánatot kérünk a zavarásért, kezdte Iván. Nagy bajban vagyunk, és szeretnénk, ha segítene.
3: Most egyáltalán nem érek rá, mondta a hódlázas tekintette. Ki kell javítanom a gátat.
5: De igazán, kérlelte Konrád, a nagybácsinkra rádölt egy fa, és nem tudjuk kiszabadítani.
3: Sürgős eset, az más, mondta a hód. Vezessetek oda, és egy pillanat alatt rendbehozok mindent.
0: Pár perc múlva a hód már a gerin heverő fát méregette.
3: Lássuk csak, itt átrágom, ott elvágom.
0: Tűnődött, és már bele is karcolta a jeleket a fakérgébe pengeéles fogaival.
3: Nem lesz gond, 4 óra múlva a bácsikátok a saját lábán fog járni.
5: De a törzs legalább 1/2 méter vastag,
0: hitetlenkedett Iván. A hódot ez nem zavarta, és nyomban munkába állt. Röpködött a forgács, csikorgás, recsegés, ropogás hallatszott, és a fa hamarosan legördült a lejtőn. Geri végre feltápászkodhatott. Szerencsére egy karcolás sem esett rajta.
3: Azzal megvolnánk,
0: mondta a Hód elégedetten, amikor Geri és a gyerekek megköszönték a segítségét.
3: Sajnos most rohannom kell, ha van kedvetek, gyertek el hozzám, és ismerkedjetek meg a családommal.
0: A Hódok gátja faágakból készült hatalmas építmény volt. A vastagsága 6 méter, a magassága 2. A Hód tüstént hozzáfogott a kijavításához.
2: Mit gondoltok? Miért építenek a Hódok gátot?
0: Tette fel a kérdést Geri.
2: Talán, hogy a folyóból tavat rekesszenek el maguknak,
0: találgatta Iván.
2: Jaj, persze,
0: helyeselt Emma. A gát megvédi az otthonukat a többi állattól.
2: Teli találat,
0: dicsérte meg őket a bácsi. Megmutatta, hol szűkül a sebes folyó lassan csörgedező érré. A gát mögött nagy felületű állóvizet láttak. A tó közepén gallyakból összerót jókora félgömb emelkedett.
2: Abban laknak, magyarázta Geri, és az élelmet is ott raktározzák. Egyébként fakérget esznek.
0: A tó biztonságot is ad nekik, mondta Emma, és már el is kezdte rajzolni a Hódok kunyhóját az úti naplóba. Például az olyan állatokkal szemben, akik nem annyira jó úszók, mint ők. De hol tudnak ki és bemenni?
2: Biztos van egy víz alatti bejárat, vélte Iván.
0: Eközben a Hód faronköket cipelt a gát tetejére, és lassan elzárta az erecskét. Már egy csöpp víz sem folyt az elkerített tóba.
3: Elzártam,
0: mondta a Hód elégedetten.
3: Most már pihenhetek.
0: És mi történik, ha elfogy a környéken a fa? Kérdezte Emma. Mi lesz a gáttal és az élelemmel?
3: Hát, csatornákat építünk,
0: mondta a Hód egy kissé megütközve, hogy Emma még ezt sem tudja.
3: Azután a csatornán úsztatjuk a fát a tóhoz.
0: Ekkor, mintha pisztolylövéseket hallottak volna, pedig csak egy kicsi Hód csapkodta meg a farkával a vízszínét.
3: Istenem, már megint a riasztójelzés. Biztos azt a jávorszarvast vette észre a gyerek, amelyik a vízililiumok után járkál. A szarvas ott tocsog a gázlóban, hogy kiszedegesse a vízililiumok gyökereit, de közben úgy fölkavarja az iszapot, hogy az orrunkig se látunk a vízben.
0: Panaszkodott az ingerült Hód.
2: Oda megyünk, megnézzük, mi történik,
0: indítványozta Geri. Elbúcsúztak a Hódoktól, tovább sétáltak a tóparton. Rá is találtak egy kis öbölre, melynek a felszínét gyönyörű fehér és sárga vízililiumok borították. Nem messze a parttól erősen kavargott a víz, mintha egy óriási hal kutatna ennivaló után a mélyben. Az iszapos víz hirtelen bugyborékolni kezdett, és mint egy tengeri szörny kiemelkedett egy jávorszarvas fej. Agancsa szinte ki sem látszott a vízililiumok alól. Prüszkölt a jávorszarvas, és megnézte magának a parton álló társaságot. Nagy zajjal kifújta orlikából a vizet.
2: Jó napot, hát ti? Utazók vagyunk,
0: mondta Geri barátságosan,
2: és épp a Hódoktól jövünk. Nagyon zavarja őket a felkavart iszap. Hát nem tudnám máshová menni. Ez egész életemben nem találtam ilyen fantasztikus vízililiumos helyet,
0: méltatlankodott a jávorszarvas.
2: Egyébként is csak egyszer egy évben jövök ide, hogy lelegeljem. Tudom, hogy a Hódok mennyire felfújják az egészet, de azért ők is tekintettel lehetnének arra, hogy a vízililiom gyökér nélkül el is pusztulhatok. Azért eszed, amért mi a gyógyszereket, meg a vitaminokat? Hát pontosan,
0: felelte a jávorszarvas.
2: A vízililiom gyökértől erősödik az izomzatom, és nagyra nő az agancsom.
0: Szerintem már így is éppen elég nagy, mondta Konrád.
2: Hát nem mondom. Hát szükség is van rá, amikor megküzdjük az ellenfeleimmel a párzási időszakban. Vagy amikor a farkasokat kell megfutamítanom. Ez az egyik legfontosabb testrészem, ha nem a legfontosabb.
0: Ha már a testről beszélünk, szemtelenkedett Konrád. A tied vajon milyen? Eddig csak a fejedet láttuk.
2: Ó, hát kíváncsiak vagytok egész valómra,
0: szólt a jáborszarvas.
2: Óhajatok, parancs!
0: Azzal nagyokat fújtatva és fröcskölve lábra állt. Hatalmas példány volt, majdnem 2 méter magas.
2: És mit szoktál enni a vízililiomokon kívül?
0: Érdeklődött Iván. Kicsit felemelte a hangját, mert felállva a jávorszarvas olyan nagynak tűnt, hogy Iván félt, nem hallja meg, amit mondanak neki.
5: Mit is? Falevelet, friss fakérget, mohát és mindenféle gombát, válaszolta a jávorszarvas,
0: és úgy megrázta az agancsát, hogy lepotyogott róla a sok vízilílium.
2: Bes szavamra, nagyon tetszik az agancsod, mondta Emma, aki le se tudta venni a szemét a szarvas fejének ékességéről. Bárcsak hazavihetnénk belőle egy kicsit.
5: Az agancsomra vágysz?
0: Kérdezte a jávorszarvas.
5: Mi sem egyszerűbb. Ugyanúgy, mint a többi szarvas, én is minden évben új agancsot növesztek, a régit meg levetem. Ott, amögött a nagy fa mögött, megtalálod a tavait, nyugodtan magaddal viheted.
0: A 3 testvér izgatottan szaladt a fához, és találtak is mögött egy akkora agancsot, mint egy fél ajtó. 3-asban is alig bírták cipelni.
5: Sajnos indulnunk kell, hogy ráakadjunk a bölényekre,
0: mondta Geri, miután lefényképezte a jávorszarvost, meg a hatalmas agancsal küszködő gyerekeket.
5: Nagyon szépen köszönjük az agancsot.
0: 2 nap múlva a 4 tagú expedíció méltóság teljesen suhant a végtelen préri fölött. Lejjebb ereszkedve a kopár földsávon miniatűr vulkánnak látszó kupacok sokaságára lettek figyelmesek.
2: Ezek meg micsodák? Kíváncsiskodott Emma.
5: A préri kutyák városai,
0: adta meg a választ a nagybácsi.
5: Nagyon helyes kis állatok ám a préri kutyák. Leszállunk és elbeszélgetünk velük, jó?
0: De amikor kiszálltak a Belladonnából, a földhányások között járkálva egyetlen préri kutyával sem találkoztak.
2: Különös, csodálkozott Emma. Hova tűhettek?
5: Lehet, hogy ezt a városkát már nem is lakják,
0: vélekedett Konrád, hiszen az embereknek is vannak lakatlan szellemvárosaik.
5: Szellemvárosok csak ugyan vannak, de ez itt nem az. Szerintem egyszerűen csak megijedtek tőlünk és elbújtak. Esetleg héjának nézték a léghajót, nagyon félnek a héjáktól,
0: magyarázta Geri.
5: Úgyhogy valószínűleg az alagútjukba kuporognak és várják, hogy elmúljon a veszély.
0: Legugoltak az egyik földhányás mellett.
5: Hó, kedves préri kutyák!
0: Kiabált le nekik Geri.
5: Gyertek elő, szeretnénk beszélgetni veletek. Barátok vagyunk, nem bántunk benneteket. Tulajdonképpen csak üdvözölni szerettünk volna titeket.
0: Dulakodás, sivalkodás tompa zaja hallatszott odalentről, aztán megszólalt egy vékony, éles hang.
2: Kik vagytok? És mit akartok?
5: Barátságos utazók, akik szeretnének szót váltani veletek.
0: Mennydörögte Geri, hogy lent is jól hallják.
5: Gyertek elő, nézd, mitől félnetek?
2: Héja nincs a közelben?
0: Kérdezte a gyanakvó hang.
2: Nincs, nyugodtan jöhettek,
0: kiabálták kórusban a gyerekek.
2: Jó, egy pillanatra talán kidugom az orrom,
0: mondta a hang.
2: De ne úgy valami gyanús trükkel próbálkozzatok. A fogam éles, mint a tű, és rettenetes tudok lenni, ha begurulok.
0: A föld alatti zajok abban maradtak, és nem sokára egy préri kutya jelent meg az egyik földhányás nyílásában.
2: Mi a csuda?
0: Kezdte, és a hátsó lábaira telepedett.
2: Ilyen furcsa társaságot se láttam még soha, bár ez meg kell hagyni, elég barátságosnak látszotok.
0: Jó nagy városban laktok, jegyezte meg Iván, amikor csodálkozva figyelte, hogyan bújik elő a kis kupacokból 100 meg 100 kis préri kutya.
2: Hát nem mondom, elég nagy,
0: helyeselt a préri kutya.
2: Vagy 1000-en lakunk itt, 25 kisebb csoportban.
5: És miért féltek olyan nagyon a héjától?
0: Kérdezte Konrád.
2: A félelem talán nem is a legjobb kifejezés,
0: válaszolta a préri kutya kissé sértődötten.
2: Nem félünk tőle, egyszerűen csak nem kedveljük. A többi ellenségünk, a golyót és a csörgőkígyó elől könnyen fedezékbe vonulunk, de a héják olyan váratlanul szoktak ránk zuhanni, hogy képtelenség idejében észrevenni őket. Állandóan résen kell lennünk.
0: Megtárgyalták a héják gonosz szokásait, majd a préri kutya hirtelen szoborrá merevedett, amikor egy fajtája beli ballagott el mellette.
2: Ne haragudjatok!
0: Mentegetőzött a préri kutya.
2: De ezt a fickót haladéktalanul moresre kell tanítanom.
0: Átevickélt a földkupacon, és utolérte ellenfelét, aki szembefordult vele.
2: Igen, figyelj!
0: Mondta neki.
2: Jobb, ha azonnal elkotródsz innen. Ez nem a te területed, világos? Aki nem tartozik ide, az gyorsan hordja el magát.
0: A másik préri kutya csak felágaskodott, és a fogát vicsorgatta.
2: Szóval verekedni akarsz?
0: Állapította meg a préri kutya, és érezhetően egyre harciasabb kedve kerekedett. Válaszul ő is vadul vicsorgott, majd habozás nélkül nekiugrott a betolakodónak. Egy pillanat múlva a két állat helyett csak egyetlen pörgő szőrpamacsot lehetett látni. Olyan hevesen ütötték, harapták és karmolták egymást. Kisebb forgószelet kavartak maguk körül, miközben a harcot figyelők tábora egyre nőtt.
2: Hajrá! Kiabálták. Harap le az orrát, kapasz ki a szemét! Nyúzd meg, csapd a gyarüst, kivert szét!
0: De mielőtt a verekedők bármelyik javaslatot megvalósíthatták volna, az idegen préri kutya megelégelte a dolgot és eliszkolt. Futott, ahogy a lába bírta, és eltűnt a láthatáron. A győztes vérfoltosan, de dicsőséggel övezve tért vissza.
2: Most vére alapos leckét kapott,
0: mondta elégedetten mosolyogva.
2: Jó ideig nem fog itt szaglászni, arról mindenkit biztosíthatok. Túlzás nélkül állíthatom, hogy pépesre vertem.
0: De miért verekedtetek egyáltalán? Tudakolta Iván. Teljesen békés szándékúnak látszott.
2: Még hogy békés, sivította a préri kutya. Közönséges betolakodó volt. Azt gondolta, kipróbálja, hogy megteheti-e. Elég gyakran sértik meg a határunkat a többi csoport tagjai. Ha nem figyelünk oda, a járataink felét is van képük elfoglalni. Ez csak a kémük volt. Örülök, hogy kiszúrtam magamnak és elintéztem.
0: Nagyon ügyesen észrevetted, dicsérte Emma, és ugyanolyan bátran és ügyesen verekedtél vele. Ekkor Korrád egy porfelhőt vett észre a préri kutya város távoli határán.
2: Mi lehet az?
0: Kérdezte.
2: Csak a bölények,
0: felelte a préri kutya.
2: Fel a szarvukba meg a vastag bőrükbe, szeretik a port, amit is láthatjátok. Azzal tisztítják a szőrüket, bőrüket. De el tudjátok képzelni, milyen érzés, amikor egy ilyen óriás bölény végig tübörög a járataink felett? Mint egy földrengés, ráadásul naponta kétszer. Ha járatok eltömődnek, a szobák menyezete leszakad, mindenki a gyerekeket menti, hogy meg ne fulladjanak. Rémálom!
0: És mélyet sóhajtott. Az égen alacsonyan szálló héja tűnt fel. Szemmel láthatóan a préri kutyák városkája felé tartott. A préri kutyák ugatásukkal nagy ricsajt csaptak, de hamarosan újra csend lett, ahogy mindegyikük visszamászott az alagútjába. Még egy pillanat, és egyetlen préri kutyát sem lehetett látni.
5: Gyertek, most úgysem jönnek ki sokáig, mondta Geri. Menjünk, beszélgessünk a bölényekkel.
0: Egy órába telt, mire a bölénycsordához értek. A kavargó por miatt alig látták, merre is mennek. A por csípte a szemüket, és nehezen kaptak levegőt.
1: Majdnem olyan, mint az a homokvihar volt a sivatagban,
0: köhécselt Emma, mert a por a szájába ment. A por lassan leülepedett, és a távolban meglátták a bölényeket. Mintha valaki egy nagy, barna, bolyhos szőnyeget terített volna a zöld prérire. Ahogy közeledtek, a gyerekek egyre tisztába hallották a több száz bölény csámcsogását. Vezérük jól megtermett állat volt. Testét vastag göndörszőr borította. Pompás szakálla Gerién is túltett.
1: Nocsak, mondta mély álmos hangon. Hát, ti mi jóba jártok?
2: Larry bácsikánkot keressünk, mert nyoma veszett,
0: adta meg a magyarázatot Korrád.
2: Afrika óta követjük a nyomát, először Ausztráliába, utána az északi sarkhoz, folytatta Emma.
5: A jegesmedve mesélte, hogy délfelé tartott. Ide hozzátok, nem találkoztatok?
0: Érdeklődött Gary.
4: Dehogy nem, nyugtatta meg a bölény. Egy álló hétig volt nálunk, rengeteget beszélgettünk. Azt hiszem, 9 hónapja lehet, hogy elutazott tőlünk. Az Amazonashoz készült, említette, hogy nagyon érdeklik a bőgő majmok.
5: Hogy az a?
0: Mérgelődött Gary.
2: Ha ez így megy tovább, soha az életben nem érjük utol. És mit csinált itt nálatok?
0: Kérdezte Iván.
4: meg akarta írni a bölények történetét, és ő kíváncsi volt, hogy mi is történt velünk pontosan.
0: Nekünk is elmondanád, kérlete Emma.
4: Lehet róla szó, de előre megmondom, hogy szomorú történet,
0: válaszolta a bölény.
4: Igaz, jól végződik.
0: Geri és a három testvér letelepedett a fűbe.
4: Valamikor réges-régen,
0: kezdte a bölény,
4: szinte nem is látszott a préri a bölény csordáktól. Több mint 10 milliónyian voltunk. Egyik-másik csordán a 2 napjába is telt, amíg át tudott kelni a folyón. Vándorlásaink során a patáinkkal kitapostuk azokat az utakat, amelyeket később az emberek is használtak. De mára csak 5000-re maradtunk.
0: Könnyek szöktek a szemébe, és lassan lefolytak a szakállára. Emma elővette a zsebkendőjét, és gyengéden megtörölgette a bölény képét.
2: Összesen 5000-en? Üledezett Konrád. Hogyan történhetett?
0: A bölény rájuk nézett, és egy kis habozás után így felelt.
4: Egyetlen oka van. Az ember. A mi történetünk sajnos pontosan mutatja, milyen borzasztó dolgokra képes az ember. Kezdetben az indiánok vadásztak ránk, de ők nem voltak sokan, és nem okoztak nagy kárt. S legalább fontosak voltunk a szemükben. A bőrünkből ruhát és sátrat tudtak készíteni. Ettek a húsunkból, még a csontunkból is tűket csináltak, minden részünket megbecsülték. Mert mégiscsak más, ha tudja az a bölény, hogy milyen hasznot hoz, amikor már nem él. De minden megváltozott, amikor a fehér ember betette a lábát a prérire. Vasutakat építettek Amerika egyik végéből a másikba. Puskájuk is volt. Az indiánok nyilai elő még elmenekülhettünk, de a puskagolyó gyorsabb nálunk. Amikor megindult a vasúti forgalom, a fehérek vadászkirándulásokat szerveztek, beültek a vonatba, és az ablakokból lődöztek ránk. Azzal is megaláztak, hogy hozzá se nyúltak a tetemekhez. Egyszerűen hagyták, hogy ott megrohadjanak.
0: A bölény hüppögött, és egy újabb könycsepp csurrant ki a szeméből. Emma megint elővette a zsebkendőjét.
2: Undorító, mondhatom, undorító, fakadt ki a kislány.
6: Olvastam valahol, hogy a rothadó hús olyan büdös volt, hogy zárva kellett tartani a vonat ablakait, mondta Geri. Felháborító!
4: Végül, mondta a bölény, már csak 150-en maradtunk. Szerencsénkre akadt néhány rendes ember, akik rájöttek, hogyha semmit sem tesznek, végképp eltűnünk a föld színéről. Csináltak nekünk egy rezervátumot, hogy biztonságban élhessünk. Nekik köszönhetjük, hogy most már újra gyarapszik a számunk. De tényleg hajszál éja volt, hogy megmaradunk-e vagy sem.
2: Rettenetes, ingatta a fejét Iván. Megfagy a vér az ereimben, mondta Konrád.
0: Nem csodálom, hogy ennyire el vagy keseredve, szegénykém, vigasztalta a bölényt Emma. Sajnálom, hogy megríkadtunk.
4: Zsíros vén ember lett belőlem.
2: Dehogy, dehogy,
0: tiltakozott Emma, és újra a bölény könnyeit törölgette. Ha az én családommal, vagy az én őseimmel történt volna hasonló, hetekig bőgnék miatta.
4: Még szerencse, hogy most már nem olyan tragikus a helyzet, szipogott a bölény. Megvédenek bennünket, és tilos ránk vadászni.
0: Fölvetette a fejét, és büszkén nézett körül.
4: Ha végig száguldunk a prérin, most is minden megremeg a patáink dübörgésétől.
0: Horkant fel. Megrázta magát, és akkorát dobbantott, hogy valóságos porfelhő szállt fel a lába nyomán. Megengedett, hogy egy kis darabot lenyisszon csak a szakállatból emlékbe? Kérte Emma, és egy ollót húzott elő a zsebéből.
4: Hogyne, parancsolj!
0: Emma le is vágott egy nagy göndör, puha barna tincset. Az úti naplójába tette, hogy lepréselődjön.
6: Lassan mennünk kell!
0: Vetette közbe a nagybácsi.
6: Mexikon keresztül Dél-Amerikába jutni nem gyerekjáték, már pedig csak így érhetjük utol az én csirkefogó testvéremet.
0: A gyerekekhez fordult.
6: Búcsúzzatok el szépen, és indulás vissza a léghajóra.
0: A gyerekek szót fogadtak, és magukra hagyták a nyugodtan legelésző bölénycsordát. Micsoda elkeserítő történet, dünnyögte Konrád visszafelé az úton.
6: Az emberek roppant súlyos hibákat követtek el a múltban, bólintott Gerri, de ma már sokan igyekeznek jobbá tenni az állatok életét.
0: Rengeteget tanultunk ezen az úton, állapította meg Konrád. Fogadjuk meg, hogy sosem feledkezünk meg arról, amit itt hallottunk, és amikor vége lesz ennek az utazásnak, otthon is mindig segítünk az állatokon.
2: Úgy lesz,
0: jelentették ki egyhangulag a többiek.

0: Gerard Durrell, Léghajóval a világ körül, című hangos könyv 5. és 6. fejezetét hallottátok.
1: Jövő héten folytatjuk.
2: Jövő héten folytatjuk.
3: Nem is, máma. Nem is, hogy.

0: Un jamár a többi rádiót?
1: Hallgassa a Hungarostúdiót!
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatók! Ecsen Máté vagyok, a Rádió Fró épületéből, és önök most a Hungarostúdió adását hallgatják. Kérem, maradjanak ma velem! Augusztus 2-a van, vasárnap, és ma egy adást fognak hallani, amiben jó sok cigányzene lesz, és jó sok szemelvény a cigány nép történelméből, magyarországi helyzetéről, egy kicsit a Porajmosz világnapra visszatekintve. Úgyhogy nem is húzom az időt, inkább hallgassunk egy kis jófajta cigányzenét.

egy görög cigányzenét hallottunk, Krizoula Christisopoulou és Kostas Pavlidis zenét hallgattuk most, és hát akkor miért is van ez a Paraimos? Nagyon röviden, mert nem erre koncentrál a mai napi adásunk, hanem egyszerűen csak a cigányság magyarországi életéből szeretnék szemelvényeket hozni, és ezt jófajta cigányzenével köríteni, de hát a adás, hogy mondjam, okát mégiscsak az adta, hogy ma augusztus 2-a van, és 82 évvel ezelőtt Auschwitz-Birkenau-ban ezen az éjszakán számolták fel a cigánytábort, amit még az auschwitzi túlélők emlékezetében is egy extra brutális emlékként jelölhető meg. Úgyhogy most nem a holokauszttal és nem a cigányság vészkorszakbeli idejével fogunk foglalkozni, hanem inkább csak abból nézünk meg szemelvényeket, hogy hogyan vélekedtek önmagukról, hogyan nézték meg ezt az akkori emberek. Kicsit megpróbálunk elmerülni a cigányság etnokultúrájába, és ezt jó sok zenével körítjük. Akkor most, ha megengeditek nekem, akkor gyorsan egy kit is tekintünk cigánynak, vagy hogy is van ez? Erdős Kamil, meglehetősen régi tudósról van szó, ma már több szempontból is meghaladottak a művei, de mégis nagyon fontos és sokszor idézett a mai magyar ciganisztikai irodalomban. Tehát, hogy az ő osztályozási kísérleteiről beszélünk. Erdős Kamil felosztásában a magyarországi cigányokat cigány anyanyelvűekre és nem cigány anyanyelvűekre osztja. A cigány anyanyelvűeknek két csoportja van. Az egyik fő csoport a kárpáti cigány nyelvet beszéli, a csoportjai Nógrád megyei, Budapest környéki, Dunántúli, köszörűs és ringlispiles cigányok. Másik fő csoportjuk az olá cigányok. Erdős Kamil továbbiakban az olá cigányokat 13 törzsre, illetve fajtára osztja. Ezek egy része eredetileg foglalkozásra utalt. Lovara, lókereskedő. Kolara, szőnyegkereskedők, Káderásza, üstfoltozó, Cerhara, sátorosok, Masara, halászok, Fodozovó, kovácsok, fúrócsinálók, Románorom, rézművesek, Bodoka, fémművesek, Kerara, alkalmi munkások, házzal bírók, és így tovább. Most hallgassunk egy kis zenét, menjünk tovább a zenei úton.

Hungaroststúdió, Rádió Fró, a cigányságról. Az 1971-es Kemény István vezette cigánykutatás adatai szerint Magyarországon akkor 320 ezer cigány élt. Közülük magyar anyanyelvű 71%, cigány anyanyelvű 21%, román anyanyelvű 7,6% és egyéb anyanyelvű 0,3%. Ugye ez is egy egészen komplikált dolog, hogy kit és hogyan tekintünk cigánynak, illetve a cigányok maguk hogyan tekintenek magukra. Hiszen ha már csak azt megnézzük,

akkor az első hivatalos adat, ami őket valamilyen módon említi, az 1417-es, tehát alig 609 éve élünk együtt velük, és azt gondolom, hogy most már teljes joggal, már ideje lenne teljes joggal őket is bevenni a Big Bandbe, és úgy foglalkozni velük, mint aki részünk, és arra gondolni, hogy hát ennyi éve itt él velünk, az azért mégiscsak az egésznek a része kéne, hogy legyen. De hogy erről hogyan vélekedünk, hamarosan majd hallgatunk forrásokat. Most viszont menjünk tovább. Ó, elnézést kérek, Balogh Kálmánnak a Citera zenét hallottuk, fantasztikus egy zene volt, és most megint egy másik zenét fogunk hallani. Fogadjuk tisztelettel Ibro Lolov, His Gypsy Orchestra Bulgáriából.

bulgáriai román klasszikus népzenét, cigány népzenét hallottunk, és akkor most egy kicsit menjünk rá ezekre a sztereotípiákra. Ugye, hát nagyon sok van, mert most szimplán induljunk ki abból, hogy a magyar nyelvben abszolút negatív konnotációja, tehát negatív értelmezésben merül föl az a cigány szó. Vagy ahogy beszélgetünk, tehát például a cigány útra ment a falat, vagy ne cigánykodjál már, tehát hogy, és a sértéseknek a felső foka, hogy most hadd ne mondjam ki, hogy kinek a milyen nénikéjét illetőlegesen, de hogy... Ezek is miért alakulhatnak ki? Meg nem értésből, kultúrával való egymás melletti elélésből. Úgyhogy most jöjjön egy szemelvény 1971-ből, amikor, bocsánat, 83-ból, amikor az iskolával, tehát ez is egy nagyon klasszikus toposz, hogy a cigányok hogy viszonyulnak az iskolához, az iskolarendszerhez, a cigányok kultúrája miatt, ugye, bla bla bla, így meg úgy meg amúgy. Hát lássuk, hogy mit mondott a szakember 1980-as évek elején. A hagyományos cigány közösségekben nevelkedett gyerekek messze a leggyengébb teljesítményt nyújtották a tesztekben. Ami egyrészt azt jelezte, hogy a teszt kultúra függő. Másrészt viszont azt mutatta, hogy ezeknek a gyerekeknek az adott magyar iskolarendszerben igen rosszak az esélyei. A kulturális másság a cigány gyerekek esetében is olyan tény, amelyet az adott, esetleg hátrányos szociális helyzet mellett tovább nehezíti a gyerek, a szülő és az iskola együttműködését. Az iskolarendszer anomáliái, a cigányság értékrendjéhez való alkalmazkodás teljes hiánya valójában folyamatosan újra termeli a cigányság kulturális elmaradottságát. Ez azzal a következménnyel jár, hogy a jobbára csak általános iskolai végzettséggel, vagy még azzal sem, rendelkező gyerekek lemaradnak a munkamegosztás kedvező pozíciójáért zajló versenybe. Gyakorlatilag továbbra is csak a szakképzetlen munkák területén helyezkedhetnek el, ahogy a gazdaság nem intézményesült, akár illegálisnak is nevezhető réseibe hatolnak bele, és teremthetnek ott egzisztenciát. Idézet befejezve. Most ezt gondoljuk végig, és egy picit ültessük át a mai magyar valóságra, ahol a mély szegénységnek a legutolsó fokát, a legalsó grádicsát, ugye a cigányság, a falusi cigányság jelenti. Azt, hogy ez milyen politikai erő volt, az, hogy milyen könnyen lehetett szavazatokat vásárolni, és ezek a dolgok hogy működtek, arról az utóbbi időben rengeteg cikk és podcast szólt, tehát ebben olyan nagyon nem is akarok belemenni. Érdemes elgondolkozni ezen, mert ha már az 1980-as években ezt kristálytisztán meg tudták állapítani, akkor azt gondolom, hogy a mi többségi felelősségünk az, hogy mégse tettünk semmit azért, hogy ezt a kultúrát jobban megismerjük, és integrálni tudjuk őket. Na jó, haladjunk tovább, nézzünk egy másik zenét, ami a szomszédos Romániából fog jönni.

Tree Cigáni Romániából, a Taraful Din Baja zenekartól hallottuk ezt a darabot. És akkor csapjunk bele az egyik legnehezebb részbe, hát ezek a cigányok, ezek mind bűnözők. Cigánybűnözés. Egy olyan kriminalisztikai kategória, ami nem is létezik. Ma már nagyon sokféle szegleten, tudományágban cáfolták ezt meg. Ha az ember egyébként nagyon, hogy mondjam, ilyen Netflixen szocializálódott emberke, akkor tényleg ajánlom a Gomorra című sorozatot, ami Nápoly szegényebb rétegeihez vezet el minket, és az ottani helyi maffia szervezet bűnözés berkeibe vezet el minket. A bűnözés az sohasem etnospecifikus, a bűnözés az leginkább egy ilyen közvetlen gazdasági, tehát a társadalmon belüli szegénységi kérdés, de lássuk, hogy hogyan vélekedik a szakember erről. A cigányságról szóló írások tetemes része foglalkozik a cigányság törvénysértő magatartásával. Ez a szakirodalom, itt az idézőjel van, manapság előszeretettel használja a cigány bűnözés kifejezést. Az egyértelműen diszkriminatív megjelölés azt sugallja, hogy a cigányság körében a bűnözés tudatos, megtervezett és szervezett etnospecifikus tevékenység. Kétségtelen, hogy ez a belügyi szakirodalom csak áttételesen érinti a cigányság kulturális rendszerét, minden esetre azt sejteti, hogy a cigányság egyfelől egységes, másfelől pedig kollektívan bűnözik. A probléma nem az, mintha nem volnának cigány bűnelkövetők. De a cigány bűnözés, mint egy társadalmi alakzatra kollektívan érvényes kategória, bizonyítottan sértő és diszkriminatív. Kétségtelen ugyanakkor, hogy a különböző lokális cigány, esetleg egykori törzsi közösségekben a társadalom más lokális csoportjaitól, vagy akár egészétől eltérő értékrendek élnek, melyeknek gyakorlata a tételes jog felől nézve bűnként definiálható, és ugyancsak a tételes jog szelleméből következően üldözendő, megtorlandó. Az egyik konfliktus forrás nyilvánvalóan a társadalmi csoportok eltérő értékrendjéből, hogy nem mondjuk kulturális rendszeréből, mentalitásából fakad. És ütközhet más társadalmi csoportok értéktételés jogával vagy jogszokásával, akár a magántulajdon kérdésében is. Az ütközés oka tehát a többségi társadalomtól eltérő szokásrendszerben keresendő. És ez csak egy aspektusa, itt idézetbe szállt, bocsánat, és ez csak egy aspektusa annak, hogy hogyan kéne, vagy hogyan lehetne erre a problémára rátekinteni, mert nagyon fontos, hogy ez nem ad felmentést senkinek a lopás alól, vagy a tulajdonhoz való viszonynak a, hogy mondjam, a másképp való értékrendje, az nem jelenti azt, hogy akkor ez számára is úgy érvényes. Csak nagyon fontos, hogy érdemes megérteni ezt a fajta kulturális különbséget, azt a fajta teljesen máshogy való gondolkodásmódot, amiből ez eredeztethető. Amit egyébként egy kulturált iskolai edukációs folyamattal teljesen konkrétan a szélére lehet szorítani a dolgoknak, mert nem ez jelenti a cigány kultúra fő mesdjéjét, nem ez jelenti a cigányság megtartó erejét, hanem ez csak egyfajta, hát őket folyamatosan a szélén tartották a társadalomnak, és értelemszerűen baromira nem foglalkoztak avval, hogy milyen kultúrájuk van, és ez hogyan alakul, hogyan fejlődik, miben eredeztethető. És most gondoljunk arra, hogy még egyszer mondom, 1417 az első említésük Magyarországon. Tehát akkor a 15., 16., 17., 18., 19. század, hogy a 20. századról ne is beszéljünk, hogy foglalkozott ebben. Na, mindegy. Nézzük azt, hogy Goran Bregovics milyen zenét talált ehhez a kis és súlyos mondani valóhoz.

Akkor most a komoly témákról, hogy mondjam, hogy a külső megítélésről váltsunk egy kicsit egy belső aspektusra, hallgassuk meg őket, magukat, hogy ők miről mesélnek. Nyilván itt a teljesség igényével nem tudok fellépni, úgyhogy igyekszem minél több részét megmutatni a cigányságnak, és amiket idézek, azok az ő eredeti feljegyzett, hogy mondjam, megnyilvánulásaik. Én ezeket olvasni fogom, ezek többsége egyébként annó föllettek véve hangszalagra, néprajzi kutatások vagy szociológiai kutatások keretein belül. Most jöjjön egy 1979-es vályogvető cigány vallomása. 9 gyermekünk volt, mindig itt laktunk ebben a házban. Amikor megnősültem, akkor is tapasztottam meg, vájkot vetettem. Csak ezt csináltam. Tapasztottam meg, vájkoztam. Tapasztáshoz előbb a vakolatot leverjük, ásóval vagy ilyen vakolatnyeső kanállal. Akkor azt sarat csinálunk. Hát legelsőbb leásózunk, elkészítjük kanállal. Akkor azt sarat csinálunk. Hát legelsőbb leásózunk, utána beáztassuk. Az a fő dázik egy fél napig, egy napig. Utána meglocsoljuk és töreket teszünk bele. Akkor 2-3-szor átvágjuk kapával, ahogy kívánja a sár. Amikor kiszárad a sár, a lehontott fa alatt levízezzük, hogy mert akkor a sár jobban tapad a falra. Először csak durvábban vakoljuk a falat, utána pedig szépen finomítsunk. Persze ahhoz már másabb sár kell. Meg jobban is át kell dolgozni a sarat. Akkor ugye van tapasztóvasunk, azt azzal rákenjük a vakolatot, aztán a simítást, és kész. Ez egy egészen sajátságos életforma volt, még mindmáig létezik, bár már ez is erősen kihalóban van Magyarországon, illetve a Kárpát-medence egyéb országaiban. De most mindehhez a vályok tapasztó cigányokhoz szóljon a Kocsáni Orkesztár Macedóniából.

egy kis macedóniai cigányzene, jófajta kis részfúvósok. Isteni jót egyébként, a Kocsani Orkesztra, az tényleg az a bárha megjelenik, érdemes elmenni, mert hát aki nem táncol, az vagy süket, vagy béna. Erre a zenére, bocsánatot kérek ezért, az egyébként nem teljesen PC megnyilvánulásért. De most, hogy ez mennyire komplikált ez az egész, ezt most egy olyan fajta népcsoporton keresztül, a cigányokon belül népcsoporton keresztül fogjuk egy picit vizsgálni, hogy hát megértsük, hogy azért ők sem egy homogén rész, tehát a cigányok maguk is többféle, hogy mondjam, csoportra oszlanak, és ezeknek a csoportoknak a cigányságon belül is prózosan problémás jelenlétük, olyan értelemben, hogy hogyan ki és hogyan reprezentálja, hogyan képviselje őket. Tehát a beások. A cigányság nagyobb csoportjától külön vált, Közép- és Dél-Kelet-Európa több országában szétszórodottan élő népcsoport. Az általuk lakott régióktól függően más népnével is nevezik önmagukat, vagy illetik őket, melyek közül a legelterjedtebb a rudári. A beások legfőbb jellemzői a román anyanyelvük minden országban, ahol élnek, és hagyományos foglalkozásuk a különféle fatárgyak készítése. Egy úgynevezett rejtett kisebbséget alkotnak abban az értelemben, hogy nem lett belőlük nemzet. Egyetlen országban sem ismerik el őket hivatalosan, nincs vagy alig van értelmiségi rétegük, nem nagyon képviselik hivatalosan saját népcsoportjukhoz tartozó személyek, és következésképpen nincsenek jelen vagy kevésbé jelen a közéletben. Na hát ilyen problematikával szembesülnek a cigányok, mert a kanalas cigány az még annó nekem is mondott valamit, akik, mit tudom én, a 80-es évek közepén Budapesten még felfel tünedeztek, és hát ilyen koldulással, vegyes árulással foglalkoztak, tehát hogyha az ember nem vett tőlük fakanalat, akkor, vagy valamilyen ilyen fakonyhai eszközt, akkor mondjuk azért ugye elhangzott a, hát azért megsegítene engem, és azt, hogy vagy valami hasonló jellegű szöveg. Én marhára szeretem, tehát amikor voltam, és volt szerencsém egyébként egy kicsit a 90-es évek közepén cigány folklorisztikával és kutatásokkal foglalkozni, én nagyon szeretem a beásoknak kifejezetten bájos saját képzelet és meseviláguk van. Úgyhogy ők is egy fantasztikusan érdekes csoport, hát ők, na még ők az alulreprezentáltak között is alulreprezentáltak. Hát ez ilyen sajnos. Na jó, menjünk tovább, és most egy picit más környékre tévedünk a zenével, tehát most egy picit átlibbenünk Spanyolországba.

Cameron de la Isla. Egy klasszikus flamenco zenét hallottunk. A flamenco az ugye a spanyol cigány zenének a elnevezése, megnevezése. Nyilván a flamencón belül is elképesztően széles zenei spektrum van, meg hogy honnan van, mert például a flamencóban simán van észak-afrikai és zsidó eredetű zenei elemek is, de hát ez ilyen, ez egésznek a komplexitását pont ez okozza, hogy ezek a derék emberek annak, amikor valószínűleg a 15. század derekán ugye elindultak Indiából egy külső hatásra, tehát valószínűleg a Maratha birodalom összeomlása juttatott el oda meglehetősen sok embert, hogy ők valahogy így elindultak több hullámba Európa felé, és a lényeg az, hogy egy részek egyébként Észak-Afrikán keresztül jutott ide. De hogy visszakanyarodjunk az én személyes élményeimhez, nekem a cigányság az nyilván először az alattunk lakó fehér családot jelentette, a fehér nénit, meg a fehér bácsit, akik muzsikus cigányok voltak. És én nagyon kedveltem egyébként őket, édesanyám egyik kedvenc szokása volt, ugye a klasszikus kinyitott a kis ablakot az ajtónkon, amikor a szenesek, meg voltak az egyedüliek a házban, akik a szenessel, színnel fűtöttek, és ugye jött fel a szenes, és Isten ilyen tudott a fehér néni káromkodni, úgyhogy anyukám mindig kinyitotta azt a kis ablakot az ajtón, és így belehallgatott, mert hát tényleg irodalmi szintű káromkodásokat tudott a fehér néni elengedni, ami alapvetően hát csak a akú pozíciót próbálta javítani egyébként ebben a diskurzusban. De hogy a második helyen nálam alapvetően a piacos cigányok közében ez a jóslás, szerencsejáték, tehát hogy ilyen dolgok jöttek meg, engem ez valahogy így nagyon megfogott, ugye, hogy az emberek az itt a piros, hol a pirost körbeállják, vagy ahogy jósolni próbálnak, vagy tudom én, tehát hogy ez borzasztóan fascinált engem, úgyhogy megint csak kanyarodjunk a szakemberhez, hogy ő hogyan is nyilatkozik erről. Ez egy 1991-es feljegyzés. A jóslónak el kell hitetnie azzal a személlyel, akinek jósol, hogy a kártyák állása és a mondott értelmezés valóban az élet és a sors jövendőjét mutatja meg. Nyilvánvaló, hogy a jóslónak fel kell mérnie, hogy a vele szemben álló személynek mik a preferenciái. Életének melyek azok a területei, amelyekben tudása bizonytalan, ahol sikertelensége megmutatkozik, ahol félelmeik meghúzódnak. Melyek azok a területek, ahol retteg a jövőtől, és ahol a jósló megerősítheti és hitelesítheti a másik felet. A jósló abban képes megerősíteni az embereket, hogy a jelenlegi társadalmi, anyagi és társas létük nem végérvényes, hanem ennél csak jobb lehet. És abban mozgósítják az embereket, hogy önmagukat beteljesítő jóslat elvének érvényesülésével megszerezhető és megszervezhető a jóslás során felvázolt pozitív jövőkép. Ezt egyébként egy nagyon híres néprajzos nekem úgy fogalmazta meg, vagy úgy sűrítette eszenciálisan össze, hogy Mátékám, ez emberismeret. Rá kell tudnod érezni, hogy a másik mire vágyik, nézned kell folyamatosan, ahogy szövöd a mondatot, szemébe nézel, nem a kezébe, időnként persze lepillantasz a kezére is, de hogy ez egy ilyen gyönyörű, hogy mondjam, ilyen kicsit emberismeret, kicsit ilyen szerencsejátékkal ötvözött dolog, amiben hát szerintem azért alapvetően mindenkinek, vagy hát a túlnyomó többségnek tisztába kell lennie avval, hogy így jósolni nem igazán lehet. De ha valaki ezt egyébként ellenkezően gondolja, az gondoljon abba bele, hogy az ókori görögök konkrétan államok létét fűzték fel arra, hogy mit jósolnak a falevelek zörgéséből bizonyos idős emberek. Itt ezt most így is hagyom a levegőbe. Menjünk tovább. Egyiptom.

mindenkit, most sikerült rossz darabot itt felhúznom. Tehát, hogy Mustafától kérek elnézést, Musafirtől kérek elnézést, a Nindeli című számot kellett lehúznom, mert sajnos szorít minket az idő, és hát mikor csinál az ember ilyenkor hülye mozdulatot, hanem most. Szóval ez az egyiptomi, ezen gyönyörűen lehetett érezni, hogy már az Európán kívüli cigányzene, de bizony ez is gyönyörű cigányzene volt, és hát annyira szerettem volna a planétás cigányoktól a sorshúzósokon keresztül mesélni, de sajnos erre már nincs idő, úgyhogy térjünk, kanyarodjunk igazából vissza magukhoz, a muzsikusokhoz. Úgyhogy egy figyelem, 1939-es forrás következik a muzsikus cigányokról. Időrendben legkorábban kötődött helyhez az úgynevezett muzsikus cigányság. Többnyire az egykor nemes községekben, vagy kastélyos útbéres községekben találjuk telepeiket, ami arra mutat, hogy letelepítőik a birtokos urak, esetleg az ott lakó főrendű uraság voltak. Kiknél az akkori társadalmi szokások kitermelték a konvenciós cigányság intézményét. A birtokos földjén kapott a banda területet, ahol felépíthették viskóikat, fertájkor negyedévenként mértek nekik, azaz a mai gazdasági cselédekhez hasonlóan megkapták a gabona, fa, só, szalonna, esetleg ruha járandóságaikat, amelynek fejében kötelesek voltak a gyakori név- és születésnapokon, keresztelőkön, lakodalmakon és egyéb ünnepélyes alkalmakkor zenélni. Egyes bőkezű mecénások jóvoltából így népes telepek fejlődtek, melyek diaszpórákat alapítottak a környék más községeiben is. Általános jellemvonása az úrhatnámság, a paraszti munka és az életbeosztás lenézése. Gyermekeit szívesen járatja iskolába, fő foglalkozása most is a zenélés volna, de a falu már nem tudja eltartani, és így tehetségesebb fiai a városokba húzódnak. Az ott működő zenekarokban helyezkednek el. A kiöregedett prímás hazakerül szülőfalujába közsegének szorulónak. A kevésbé tehetségesek és a vállalkozó szelleműek a helyi malacbandákba verődve keresik sovány kenyerüket, néhol vályogvetésre is ráfanyalodva. Hát igen, ez a muzsikus cigánsági élet, nem tudom, emlékszünk a Hangya és a Tücsök című népmesére, szóval ez egy ilyen érdekes vonulata a dolgoknak, hogy egyrésztről hogyan tekintünk magára a muzsikus cigányságra és a cigányságon belül, ők hogyan tekintenek magukra, és a realitás igazából micsoda. De most menjünk egy egészen más zenéhez. Egy cseh cigányzenét szeretnék még mindenképpen megmutatni. Az pedig lenn Vera Bila zenéje.

Vera Billát és zenekarát hallottuk. A szám címét kövezzetek meg, de nem fogom tudni elmondani. Angolul When I Come Home. És hát aki velünk tartott így a mai napon, a Porajmos mesdjéjén egy nagyon rövid kulturális kitekintést és zenei kitekintést próbáltam nyújtani a mai európai, vagy hát a közelmúlt európai cigányságáról, úgyhogy ma főleg kizárólag cigányzenét hallgattak. Köszönöm szépen, hogy velem voltak, velem maradtak. Ecser Máté voltam, ez a Hungaro Stúdió, és nagyon szép vasárnapot kívánok mindenkinek, és zárásul jöjjön egy Robi Lakatos szám, az On the Waves of the Balaton.

wird gehypt, das F oft allein. Ich kaufe ein Ge-

Radio Froh auf einmal 5 MHz.

Radio Froh auf 105 MHz.

Radio Fro of Engelsen's Mega.

now energized. Please stand clear of the path of the beam.

Astra, Connie Price and the Keystone, the Lion.